és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió.

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd!

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

0: Lépésrádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.
1: Lépésrádió.
2: Hosszú volt az este,

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépésre.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Hallgass minket bárhol és bármikor. Mi mindenhol veled vagyunk. Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Egy újabb gyöngyszem adatbázisunkból itt a Lépés Rádióban. Q Music Now. Internet Radio.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután. Itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Az államalapítást és államalapító Szent István királyra emlékezik az ország. Cserhalmi György kapja meg a Magyar Érdemrend nagy keresztjét, visszatér a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Az államalapítása és államalapító Szent István királyra emlékezik augusztus 20-án az ország. A nemzeti ünnepen egész nap programokkal várják az érdeklődőket Budapesten és országszerte, valamint a határon túl is. A zászló felvonás, honvéd tisztjelölti eskütétel, katonai légiparádé mellett egész nap ingyenesen látogatható Budapesten a Szent Korona az országházban. A fővárosi ünnepi programokat este 9 órakor audiovizuális show és 10 perces tűzijáték zárja. Cserhalmi György, Kossuth Díjas színművész, a nemzetszínésze kapta meg a Magyar Érdemrend nagy keresztjét az augusztus 20-ai nemzeti ünnepen, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök úgy fogalmazott, Cserhalmi György színészi pályája mellett 1989. március 15-én is beírta magát a magyar történelembe, amikor a Magyar Televízió épülete előtt felolvasta az akkori ellenzék 12 pontját. A Magyar Érdemrend nagy keresztje a magyar állami kitüntetési rendszer egyik legmagasabb elismerése. Állami és miniszteri díjakat adott át a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter augusztus 20-a alkalmából. A díjakkal a népművészet, a közművelődés, a muzeológia, a könyvtári és levéltári szakma, valamint a külhoni magyar közösségek szolgálatában végzett kiemelkedő munkát ismerik el. Tar Zoltán azt mondta, a magyar nép ez év tavaszán újra visszatalált Szent István, Széchenyi és Antal József útjára. Az adóhivatalhoz, a rendőrséghez és az ügyészséghez is fordul a kormány a 4G átvilágítása miatt, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István elmondta, a vizsgálat kiterjed a cég állami megrendeléseire és finanszírozására, a Vodafone megvásárlására, valamint az Antenna Hungária körüli tranzakciókra is, és átvilágítják a Honvédelmi Minisztériummal kötött több mint 1300 milliárd forintos keretszerződést is. 100 millió forintos munkavédelmi bírságot kapott az Iváncsai akugyár, közölte a kultúráért felelős államtitkár. Nagy Ervin elmondta, hogy az SK On Hungary Iváncsai üzemében 65 munkavállaló egészségét és testi épségét súlyosan és közvetlenül veszélyeztették. A gyárban 2024. augusztusa óta nem végezték el az előírt munkahelyi levegőszennyezettségmérést az összeszerelő üzemrészben. Már lehet jelentkezni az érintők babasimogató programjába. A civil kezdeményezés a kórházban magukra hagyott és egyedül maradt babák simogatására és gondozására indult el. Azt szeretnék elérni, hogy 4500 képzett önkéntes kerüljön mindent olyan kórházba, ahol szükség van segítségre. Itthon jelenleg több mint 300 kórházban hagyott babáról gondoskodnak az egészségügyi intézmények. Pénteken a délkeleti, keleti és északkeleti tájakon számíthatunk a legtöbb napsütésre, máshol gyakrabban zavarhatják fátyol és gomoly felhők a napsütést, és ezeken a tájakon helyenként elszórtan záporzivatar is kialakulhat. A délnyugati szelet továbbra is sokfelé kísérik majd élénk erős széllökések. Többfelé 20 fok felett maradnak a reggeli minimumok, napközben 37-38 fokra számíthatunk, északnyugaton mérhetjük majd az alacsonyabb, délen délkeleten a magasabb érték.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Rüdül, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van. Az extra 15%

0: a drriddle.hu oldalon.
1: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni. Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
0: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
1: Dr. Riddle, a természetes szépség közös élménye.
2: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
3: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
4: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
5: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
3: A reklám után
6: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
3: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel. Itt a Lépés Rádió.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: nincsen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Az államalapítása és államalapító Szent István királyra emlékezik az ország. Cserhalmi György kapja meg a Magyar Érdemrend nagy keresztjét, visszatér a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Az államalapítása és államalapító Szent István királyra emlékezik augusztus 20-án az ország. A nemzeti ünnepen egész nap programokkal várják az érdeklődőket Budapesten és országszerte, valamint a határon túl is. A zászló felvonás, honvédtisztjelölti eskütétel, katonai légiparádé mellett egész nap ingyenesen látogatható Budapesten a Szent Korona az országházban. A fővárosi ünnepi programokat este 9 órakor audiovizuális show és 10 perces tűzijáték zárja. Cserhalmi György Kossuth-díjas színművész, a nemzetszínésze kapta meg a Magyar Érdemrend nagy keresztjét az augusztus 20-ai nemzeti ünnepen, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök úgy fogalmazott, Cserhalmi György színészi pályája mellett 1989. március 15-én is beírta magát a magyar történelembe, amikor a Magyar Televízió épülete előtt felolvasta az akkori ellenzék 12 pontját. A Magyar Érdemrend nagy keresztje a magyar állami kitüntetési rendszer egyik legmagasabb elismerése. Állami és miniszteri díjakat adott át a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter augusztus 20-a alkalmából. A díjakkal a népművészet, a közművelődés, a muzeológia, a könyvtári és levéltári szakma, valamint a külhoni magyar közösségek szolgálatában végzett kiemelkedő munkát ismerik el. Tar Zoltán azt mondta, a magyar nép ez év tavaszán újra visszatalált Szent István, Széchenyi és Antal József útjára. Az adóhivatalhoz, a rendőrséghez és az ügyészséghez is fordul a kormány a 4G átvilágítása miatt, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István elmondta, a vizsgálat kiterjed a cég állami megrendeléseire és finanszírozására, a Vodafone megvásárlására, valamint az Antenna Hungária körüli tranzakciókra is, és átvilágítják a Honvédelmi Minisztériummal kötött több mint 1300 milliárd forintos keretszerződést is. 100 millió forintos munkavédelmi bírságot kapott az Iváncsai akúgyár, közölte a kultúráért felelős államtitkár. Nagy Ervin elmondta, hogy az SK On Hungary Iváncsai üzemében 65 munkavállaló egészségét és testi épségét súlyosan és közvetlenül veszélyeztették. A gyárban 2024. augusztusa óta nem végezték el az előírt munkahelyi levegőszennyezettségmérést az összeszerelő üzemrészben. Már lehet jelentkezni az érintők babasimogató programjába. A civil kezdeményezés a kórházban magukra hagyott és egyedül maradt babák simogatására és gondozására indult el. Azt szeretnék elérni, hogy 4500 képzett önkéntes kerüljön mindent olyan kórházba, ahol szükség van segítségre. Itthon jelenleg több mint 300 kórházban hagyott babáról gondoskodnak az egészségügyi intézmények. Pénteken a délkeleti, keleti és északkeleti tájakon számíthatunk a legtöbb napsütésre, máshol gyakrabban zavarhatják fátyol és gomoly felhők a napsütést, és ezeken a tájakon helyenként elszórtan záporzivatar is kialakulhat. A délnyugati szelet továbbra is sokfelé kísérik majd élénk erős széllökések, többfelé 20 fok felett maradnak a reggeli minimumok, napközben 37-38 fokra számíthatunk, északnyugaton mérhetjük majd az alacsonyabb, délen délkeleten a magasabb érték.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriedl.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket.

0: Hotel Villa Klasszika, a pihenés élménye.
1: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
2: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
3: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
1: A reklám után
4: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
1: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióba.

a múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy írj e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

múlt. És a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

0: állami elismeréseket és kitüntetéseket adott át Bak András köztársasági elnök, Magyar Péter miniszterelnök és Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke az augusztus 20-ai nemzeti ünnep alkalmából csütörtökön az Országházban. A magyar emberek tudásának, kitartásának és bölcsességének köszönhetjük, hogy bő 1000 év után is itt vagyunk, mondta Bak András köztársasági elnök köszöntő beszédében. Az ünnepségen Cserhalmi György Kossuth-díjas színművész, a nemzet színésze a magyar érdemrend nagy keresztjét vehette át. 4 rendőr könnyebben megsérült, és több szolgálati gépjármű is összetört egy rendőri ellenőrzés elől menekülő sofőr elleni intézkedés során Veszprém vármegyében csütörtökön, közölte a megyei rendőr főkapitánysága a polisz.hu oldalon. A sofőr a menekülés közben folyamatosan veszélyeztette az úton közlekedők biztonságát, valamint a gyalogosok és a kerékpárosok életét, testi épségét is. Végül egy villanyoszlopnak csapódott, írta a rendőr főkapitányság. Az intézkedés során 4 rendőr könnyebben megsérült, valamint a jármű vezetőjét is kórházba szállították. Hozzátették, az eset valamennyi körülményének vizsgálata folyamatban van. Meghatározta a kormány a többségi állami tulajdonú vállalatok vezető testületeinek méretét, tagjainak díjazását, valamint a vezetőállású munkavállalók javadalmazásának szabályait. A Magyar Közlönyben szerdán este megjelent kormányhatározat az állam többségi befolyása alatt lévő köztulajdonban álló gazdasági társaságokat 3 kategóriába sorolja. Az érintett vállalatok alapvetően az alacsony komplexitású kategóriába tartoznak, ugyanakkor a magas és a közepes komplexitású társaságok külön rögzítik a határozat mellékletei, ezt évente felülvizsgálják. Megalakult a Hazafiak a Jövőért mozgalom, amelynek célja a magyar nemzet szellemi, erkölcsi és közösségi megerősítése, valamint hazánk szuverenitásának és önrendelkezésének védelme a 21. század kihívásai között, közölte a szerveződés az MT-vel. Meggyőződésük szerint az ország csak akkor lehet sikeres, ha saját érdekei mentén hagyományaira és erőforrásaira támaszkodva alakítja a sorsát. A közösség egy olyan országot szeretne, amely képes megőrizni önazonosságát, kiállni saját érdekeiért, és mindeközben felelősen tekint a jövő kihívásaira, áll a közleményben. Betiltotta a kerékpáros közlekedést az olaszországi Como polgármestere, miután egy biciklis ütközött a politikussal a belváros egyik utcáján, írja a Guardian. A bejelentés miatt most többen azzal vádolják Alexandro Rapinese polgármestert, hogy személyes bosszúból vezetné be az intézkedést. Ma mindenhol számíthatunk hosszabb, rövidebb napos időszakokra a térségben, de helyenként futózápor, zivatar is kialakulhat. Délután 32 fok körül alakul a legmagasabb hőmérséklet. Szombaton az ország nagy részén sok napsütésre készülhetünk, de helyenként a megnövekvő gomoly felhőkből futózápor, esetleg zivatar kialakulhat. A legalacsonyabb hőmérséklet 15 és 25 fok között alakul, majd napközben 25 és 33 fok közé melegszik a levegő. Nyugaton, északnyugaton mérhetjük majd az alacsonyabb maximumokat.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot. Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rákosz Kft.

0: Megbízható domain szolgáltató www.rekhoz.hu.
1: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
2: A reklám után
3: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
2: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel. Itt a Lépés Rádió.

0: Sztártitkok.
1: Ez itt a média válogatott Sztártitkok mai adása. Nagy Cintia vagyok, üdvözlöm a nézőket és a hallgatókat. Vendégem Axlen. Szia Axlen, üdvözöllek.
2: Szia, én is üdvözöllek, és üdvözlöm a tévénézőket, illetve a rádió hallgatókat is.
1: Nagyon köszönöm, hogy eljöttél hozzánk, és kicsit jobban, mélyebben megismerhetünk. Szét foglak ma boncolgatni.
2: Rendben.
1: Először is avasd be minket, kérlek, a gyerekkorodba. Hol születtél? Honnan jöttél?
2: Én Debrecenben születtem, és egy éves koromban költöztünk ki Mikepécsre, és azóta is ott élek, ennek már most már 35-6 éve.
1: Wow. És milyen volt a gyerekkor Debrecenben? Azért tudjuk, hogy nagyváros Debrecen, de mégis az én családom szabolcsi, úgyhogy eléggé jártas vagyok azért így a környéken is. Azért
2: másabb. Másabb, sokkal másabb, illetve ugyebár azért a gyerekkor nagy részét azt inkább a Mikepécsen töltöttem.
1: Igen.
2: Nyilván a középiskola és egyéb dolgok már Debrecenhez kötöttek, de inkább a falusi élet az, ami közelebb állt hozzám gyerekként. Hát teljesen átlagos, mint minden egyes falusi gyerekén is rengeteget csavarogtam esténként, eljártunk biciklizni, fociztunk kint a téren, tehát minden ilyen átlagos dolog, ami egy ilyen falusi életbe beletartozik, állattenyésztéstől kezdve a növénytermesztésig minden volt.
1: Fantasztikus. Szerintem a vidéki élet az embereknek tud adni egy tisztaságot, és azért, ahogy halljuk a dalaidat, azért te ez a kellemes, mégis populáris, fülbemászó, de olyan őszinte dallamok jönnek ki belőled, én azt tudom mondani, amelyik számaidat hallgattam, és majd ma is fogjuk hallgatni a műsor során, na de nem rohanok ennyire előre. Milyen gyerek voltál? Csendes típus?
2: Bármennyire meglepő, ugyebár a mostani létet figyelve, én rettenetesen befelé forduló, nagyon csendes, nagyon pedáns, nagyon magamnak való. Tehát nagyon nehezen nyitottam bárki irányába is. Engem el is neveztek, pecéztek így még az óvodás időszakban magányos farkasnak. Én mindig az óvonéni mellett megálltam csendesen, míg mindenki más rohangált, én ott kis csendesen megálltam magamnak. Teljesen más volt a kicsi én.
1: Ez tényleg hihetetlen most innen itt ülve veled, de azért kíváncsiak lennénk erről a fotókra, hogyha majd egyszer beavatsz minket a kiskori Axlenbe.
2: Nagyon meglepő lesz, mert göndör szürke fürtjeim voltak.
1: Júj! Na, akkor még inkább kíváncsiak vagyunk rá. És mikor kezdődött nálad az, hogy elkezdted érezni, hogy téged hív az éneklés, az előadás?
2: Ez már egészen korán megtörtént általános iskola felső tagozatában, ami azért érdekes, mert úgy indítottam alsó tagozatban, hogy a legelső akkori karómat azt énekórán szereztem. Tehát nem is értem, hogy fordult át így a dolog. Hát sajnos a kottázás nem volt erőségem akkoriban. Azóta ezt pótoltam. De felső tagozatban, ugyebár ott már inkább rámentünk a énekversenyekre, és akkor itt derült ki a tanárok számára, hogy lehetne valamit vele kezdeni.
1: A család mit szólt hozzá? Van a családodban egyébként zenész, énekes, bárki így visszamenőleg,
2: akitől
1: ezt hozhattad?
2: Van, anyai ágomban van, aki zenél, van, aki nagyon-nagyon mesteri művön gitározik, tehát van valamennyi zenei előélet, úgymond.
1: És amikor te ezzel előálltál, hogy én ezt szeretném csinálni, ez így bennem van, hogy fogadták azért ez?
2: Nagyon meglepődtek, hogy én, aki visszahúzódó, aki csendes, én színpadra akarok állni. Úgyhogy meg voltak lepődve nagyon, de annyian bíztattak egyébként közeli barátok, családtagok is, hogy ez egy olyan visszaigazolás volt, amire azt mondtam, hogy akkor ezt muszáj is, és én is úgy éreztem, hogy csinálni kell.
1: De jó, azért jó ilyen sikertörténeteket hallani, mert sokszor van az, hogy a család az nem éppen áll ki.
2: Engem
1: ez egy áldásos helyzet, de jó. Hát nagyon köszönöm, én azért ezzel még itt nem hagylak békén, de most jöjjön egy kis zene, és utána Axlennel folytatjuk.

0: Újra itt vagyunk a média válogatott sztártitkok adásában, vendégem Axlan, és tovább boncolgatjuk az útját, a gyerekkorát, és hamarosan titokkal is folytatjuk. Arról tudnál mesélni, mikor már úgy ráléptél az utadra, és elindultál, támogatott a család, mi volt az első meghatározó fellépésed?
1: Hát ez már jóval később volt, azért voltak buktatók korábban, tehát onnan kezdeném inkább, hogy rengeteg tehetségkutatóban megfordultam, több éven keresztül próbálkoztam, de ezek nem igazán jöttek össze, aztán megismerkedtem első körben a Fitos Viktorral, aki egyébként az összes dalomnak a zeneszerzője. Ő látta meg bennem azt a lehetőséget, hogy igenis ezzel foglalkozni kell komolyan. Elkezdtünk együtt dolgozni, és azt hiszem, hogy talán a harmadik dal, amikor elkészült és kikerült a videóklip, akkor ismertem meg a Földesi Jánost, ugyebár aki jelenleg is a menedzserem, és nála volt az első fellépésem, ő általa voltam, azt hiszem, hogy Szadán pont. Volt egy média válogatott rendezvény, ahol először meg tudtam magam mutatni, úgyhogy az volt az első ilyen meghatározó esemény.
0: Változtatott-e így benned valamit, amikor már úgy színpadra nagy közönség elé tudtál állni?
1: Sokat, nagyon sokat. Tehát alapvetően az embernek szerintem kellenek a visszajelzések minden egyes szempontból, az élet minden terén, hogy jól csinálja, mit csinál. És ugyebár addig bennem is azért voltak kétségek, hogy menni fog ez egyáltalán, és amikor megtörtént ez az ominózus első fellépés, és láttam a reakciókat, azért az rengeteget dobott.
0: Igen. Tehát akkor ez egy nagyon nagy meghatározó pillanat volt. Hát nem csodálom, és nagyon gratulálok.
1: Köszönöm.
0: Remélem, hogy még a következő 100 évben is színpadon leszel, mert fantasztikus, amit csinálsz. A karrierívedben voltak-e ilyen mélyebb pontok az utat során? Mindenkinek van, inkább azt kérdezem, hogy mi volt egy mély pont az eddig utadban?
1: Ez attól függ, hogy inkább a magánéleti részét nézzük, vagy a szakmait. Tehát, hogyha a szakmai részét nézzük, akkor ugyebár ezek a válogatók...
0: Kezdjük innen oda.
1: A válogatók voltak, amik így mély pontok voltak, hogy onnan mindig jött egy pofon, hogy vajon miért nem sikerül. Aztán nyilván magánéleti része is volt, azért van egy-két olyan dal, ami nem éppen a legvidámabb, nyilván az olyan dologból lett merítve oda, akár a hangulat, akár ugyebár a szöveg, ami inkább a magánéleti dolgokat emelte így ki negatív oldalról. De hála az égnek ebből van kevesebb.
0: Mi a szemléletmódod, ami mindig visz?
1: Alapvetően nekem az, hogy mindenből lehet tanulni, és tanulni kell. Fel kell mindenből állni, minden, én úgy gondolom, hogy azért van, hogy tanuljunk belőle és erősödjünk.
0: Csodás. Amikor te teljesen feltetted magad zene, művészet, ennek azért tudjuk, hogy vannak árnyoldalak, mérségei, magasságai. Volt-e olyan élethelyzet, amire mondjuk mai fejjel olyan felkérésed, vagy egy olyan válogató, amire mai fejjel már nem mennél el?
1: Igazság szerint nincs, mert pont ahogyan mondtam, mindenből lehet tanulni. Én úgy gondolom, hogy minden hozzátesz az utathoz, minden okkal történik.
0: Igen.
1: Ha valami hiányozna belőle, akkor valószínűleg utána nem olyanok lennének, akár a dalok, akár az én mentalitásom a dolgokhoz, igen, hogy azok kimaradnak.
0: Tehát minden okkal is lehet történik. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szuper. Mikor költöztél Budapestre?
1: Ez egy rövid időszak volt egyébként, és ez még a zene előtt volt, ugyanis én egy rövid ideig dolgoztam rendőrségen is.
0: Aztán!
1: és ebben a rövid időszakban akkor Pesten éltem ilyen.
0: Rendőrségen? Rendőrként dolgoztál?
1: Igen.
0: Ezt én se tudtam.
1: Igen, volt egy ilyen rész is. Kipróbáltam egy-két dolgot azért, mielőtt erre az útra léptem.
0: Mesélj róla, mik vezettek, akkor mi volt ez az egy-két dolog?
1: Alapvetően nekem informatikai végzettségeim vannak. És nyilván amikor én kikerültem középiskolából, illetve már akkor technikumról, még nagyon nehéz volt bárhol elhelyezkedni az embernek, tehát ha nem volt úgy ismeretséged, akkor nem vettek fel, nem volt hátszél, rengeteget kellett az embernek próbálkozni, és ebben az időszakban jött az, hogy hát a rendőrség állami cég, oda mindig kell az ember, és akkor beiratkoztam, és akkor elkezdtem csinálni az iskolát.
0: Hihetetlen történeteket hozol ma. Nagyon köszönöm. Most folytatjuk egy kis zenével, meghallgatjuk.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

0: híreket követően váltunk, hisz érkezik hozzátok Sanyi és Robi a Lépés délelőttel, ahol már a 90-es évek mellett a 2000-es évek és napjaik felvételeit is hallhatod a sok érdekes rovat mellett. Tarts velünk továbbra is!
1: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
2: Szevasztok, én Majka vagyok.
3: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
4: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
5: Sziasztok, Bogi vagyok.
6: Sziasztok, Vekonz vagyok.
7: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
8: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
1: Hallgass te is a Lépés Rádiót.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Frissen, neked!

0: augusztus 22-én országszerte 20 vérellátó intézet várja az önkéntes véradókat. A legtöbb helyszínen 8 és 14 óra között lesz lehetőség véradásra. Az Országos Vérellátó Szolgálat arra kéri a véradókat, hogy aki egészségesnek érzi magát és teheti, a hosszú hétvége alatt szálljon egy órát a véradásra. A helyszínekről, a pontos nyitvatartásról és az időpontfoglalás lehetőségéről az ovs.hu/véradónap oldalon található részletes tájékoztatás. Megdőlt a fővárosi melegrekord csütörtökön délután az előzetes adatok szerint. Újpesten 37,5 Celsius fokot mértek, közölte a Hungaromet ZRT a Facebook oldalán. Kübekházán 39,5 fokot regisztrált a mérőállomás, ami megegyezik az 1992-ben Esztergomban és a 2000-ben Kecskeméten ezen a napon mért értékkel. Így beállt a napi országos melegrekord. 15 városban tart országjárást, hamarosan Magyar Péter miniszterelnök jelentette be a kormányfő a Tisza-szigetek csütörtöki találkozóján a Margit-szigeten. A vidéki helyszínek után Budapest lesz az utolsó állomás. A pontos dátumok még nem ismertek, de a kormányfő azt is bejelentette, hogy több minisztere, például Ruf Bálint, Kapitány István és Orbán Anita is országjárásra indul augusztus végén. Együttérzését fejezte ki az M3-as autópályán balesetet szenvedett lengyel turistabusz sofőri az érintetteknek és hozzátartozóiknak, tájékoztatta a sofőr ügyvédje az MT-t, rámutatva ugyanakkor arra, hogy az eset körülményei jelenleg is tisztázás alatt állnak. Gerván Dániel azt írta, a sofőr tudatában van annak, hogy a veszteséget és a hozzátartozók fájdalmát semmilyen szó nem enyhítheti, emellett tisztában van a baleset körülményeivel és azok súlyával is. Hozzátette, a buszvezetőjét rendkívül megviselte a történtek, amelyek feldolgozásában szakemberek nyújtanak neki segítséget. Két évvel ezelőtt elektromos zárlat miatt tűz ütött ki a Miskolc-Tapolcai barlangfürdőben, ami miatt be kellett zárni a helyet. A barlangjáratokban lévő fürdő felújítása mintegy 1,5 milliárd forintba került, de most elkészültek a munkálatok, így ismét várják a látogatókat. Miskolc polgármestere a megnyitón azt mondta, egy hosszú és nehéz úton kellett végigmenni a városnak ahhoz, hogy ma újra megnyithassák az Európában is ritkának számító természetes fürdőt. Ma mindenhol számíthatunk hosszabb, rövidebb napos időszakokra a térségben, de helyenként futózápor, zivatar is kialakulhat. Délután 32 fok körül alakul a legmagasabb hőmérséklet. Szombaton az ország nagy részén sok napsütésre készülhetünk, de helyenként a megnövekvő gomoly felhőkből futózápor, esetleg zivatar kialakulhat. A legalacsonyabb hőmérséklet 15 és 25 fok között alakul, majd napközben 25 és 33 fok közé melegszik a levegő. Nyugaton, északnyugaton mérhetjük majd az alacsonyabb maximumokat.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
3: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
2: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
3: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
2: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
3: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
2: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
4: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk.

0: Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
1: A reklám után
2: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
1: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel. Itt a Lépés Rádió.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei.

0: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
1: Reklámot hallottak.
2: A múlt

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb. Hozzá.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.
2: A múlt és a jelent kedvenc felvételei.

0: nincsen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Az újraindult M1-en mondott beszédet az új államfő a nemzeti ünnepen. Jelentős mennyiségű hulladékot távolítottak el a Dunából Budapestnél. Viharkárok elhárításán dolgoztak a tűzoltók Komárom-Esztergomban. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltót András vagyok. Az államalapítás ünnepén arra a felismerésre emlékezünk, hogy egy ország jövőjét nem csak vezetők, hanem erős, tartós intézmények teremtik meg, mondta a csütörtök esti ünnepi beszédében a köztársasági elnök. A csütörtökön újraindult M1-en a tűzijáték előtt sugárzott beszédében Baka András kiemelte, hogy az újrakezdés önmagában nem elég. Nem elég új műsorokat készíteni, új arcokat ültetni a kamerák elé. Mint mondta, sokkal nehezebb feladat áll a közmédia előtt, vissza kell szereznie az emberek bizalmát. 135 autógumit, 500 kg vashulladékot és jelentős mennyiségű kommunális szemetet távolítottak el a MÁT. 135 autógumit, 500 kg vashulladékot és jelentős mennyiségű kommunális

0: felszállítását. Viharkárok elhárításán dolgoztak csütörtökön éjjel a tűzoltók Komárom-Esztergom vármegyében, közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Tatabányán a Vadász utcában személygépkocsira és útra dőlt két nagy fa. Egy vastag, kidőlt fa akadályozta a forgalmat a 117-es főúton, Kesztölc és Vaskapú pusztak között. A 13-as főúton pedig két sávot elfoglaló fa okozott fennakadást Csép közelében, írta a Katasztrófavédelem. A kormányfő kérésére a megszokott hétfői és keddi napok helyett jövő csütörtökön és pénteken tartja a következő rendkívüli ülését a parlament. Dönthetnek a képviselők a tűzifa áfájának 27-ről 5%-ra mérsékléséről is. Minden hazai borvidéken megjelent a szőlő aranyszínű sárgaság betegsége. A fertőzést utolsóként a Büki borvidéken mutatták ki, tájékoztatott a Nébih. Az érintett ültetvények közül 1 kilométer sugarú területet jelöltek ki, amelyen belül minden tőkét megvizsgálnak. Amelyik a betegség tünetét mutatja, megsemmisítik. A betegség terjedésének megállítása érdekében továbbra is kiemelten fontos a tünetek gyors felismerése és bejelentése, valamint a fertőzést terjesztő amerikai szőlők kabóca elleni védekezés. Az Európai Bizottság szerint nincs ok aggodalomra az unió gázellátásának biztonságával kapcsolatban a téli szezon előtt. A gáztározók töltöttsége csak nem 62%-os, közölte csütörtökön a brüsszeli testület illetékes szóvivője. Ma mindenhol számíthatunk hosszabb, rövidebb napos időszakokra a térségben, de helyenként futózápor, zivatar is kialakulhat. Délután 32 fok körül alakul a legmagasabb hőmérséklet. Szombaton az ország nagy részén sok napsütésre készülhetünk, de helyenként a megnövekvő gomoly felhőkből futózápor, esetleg zivatar kialakulhat. A legalacsonyabb hőmérséklet 15 és 25 fok között alakul, majd napközben 25 és 33 fok közé melegszik a levegő. Nyugaton, északnyugaton mérhetjük majd az alacsonyabb maximumokat.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot. Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel, itt a Lépés Rádióban.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Sziasztok! Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután. Itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Az újraindult M1-en mondott beszédet az új államfő a nemzeti ünnepen jelentős mennyiségű hulladékot távolítottak el a Dunából Budapestnél. Viharkárok elhárításán dolgoztak a tűzoltók Komárom-Esztergomban. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltót András vagyok. Az államalapítás ünnepén arra a felismerésre emlékezünk, hogy egy ország jövőjét nem csak vezetők, hanem erős, tartós intézmények teremtik meg, mondta a csütörtök esti ünnepi beszédében a köztársasági elnök. A csütörtökön újraindult M1-en a tűzijáték előtt sugárzott beszédében Baka András kiemelte, hogy az újrakezdés önmagában nem elég. Nem elég új műsorokat készíteni, új arcokat ültetni a kamerák elé. Mint mondta, sokkal nehezebb feladat áll a közmédia előtt, vissza kell szereznie az emberek bizalmát. 135 autógumit, 500 kg vashulladékot és jelentős mennyiségű kommunális szemetet távolítottak el a vízügyesek a Duna medréből a fővárosban, a Duna Arena melletti folyószakaszról. A Közép-Duna-völgyi vízügyi igazgatóság a Facebook oldalán számolt be a hulladék eltávolításáról. Mint írták, a területet korábban már megtisztították, de a visszahúzódó Duna újabb szemetet tett láthatóvá. A vízügyi igazgatóság már eseti jelleggel eddig is eltávolított jelentős mennyiségű hulladékot a folyóból. Augusztus elején megkezdte az alacsony vízállás miatt láthatóvá vált hulladékok felmérését, összegyűjtését és elszállítását. Viharkárok elhárításán dolgoztak csütörtökön éjjel a tűz.

0: hétfői és keddi napok helyett jövő csütörtökön és pénteken tartja következő rendkívüli ülését a parlament. Dönthetnek a képviselők a tűzifa áfájának 27-ről 5%-ra mérsékléséről is. Minden hazai borvidéken megjelent a szőlő aranyszínű sárgaság betegsége. A fertőzést utolsóként a Büki borvidéken mutatták ki, tájékoztatott a Nébih. Az érintett ültetvények közül 1 kilométer sugarú területet jelöltek ki, amelyen belül minden tőkét megvizsgálnak. Amelyik a betegség tünetét mutatja, megsemmisítik. A betegség terjedésének megállítása érdekében továbbra is kiemelten fontos a tünetek gyors felismerése és bejelentése, valamint a fertőzést terjesztő amerikai szőlők kabóca elleni védekezés. Az Európai Bizottság szerint nincs ok aggodalomra az unió gázellátásának biztonságával kapcsolatban a téli szezon előtt. A gáztározók töltöttsége csaknem 62%-os, közölte csütörtökön a brüsszeli testület illetékes szóvivője. Ma mindenhol számíthatunk hosszabb, rövidebb napos időszakokra a térségben, de helyenként futózápor, zivatar is kialakulhat. Délután 32 fok körül alakul a legmagasabb hőmérséklet. Szombaton az ország nagy részén sok napsütésre készülhetünk, de helyenként a megnövekvő gomoly felhőkből futózápor, esetleg zivatar kialakulhat. A legalacsonyabb hőmérséklet 15 és 25 fok között alakul, majd napközben 25 és 33 fok közé melegszik a levegő. Nyugaton, északnyugaton mérhetjük majd az alacsonyabb maximumokat.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Rüdül, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni. Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Rüdül, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: És most indul!

Hölgyeim és uraim! Isten hozta önöket a napfényes Itáliába, a szerelem és a dallamos zene hazájába. A következő egy órában összeállítást hallanak a legszebb olasz dalokból, Eszes István szerkesztőjétől.

Csodálatosak ezek az olasz dallamok. Mai műsoromban a legszebb olasz nyári slágerek közül válogattam ki 20 lemezt.

0: Pino, Del Dinero y de Speedy González. Estrellita.
1: Senza luce.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Állami elismeréseket és kitüntetéseket adtak át a nemzeti ünnepen, kis busz csapódott az árokba az M3-as autópályán. Ausztriában értek tetten egy magyar férfit gépkocsi feltörés közben. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltót András vagyok. Állami elismeréseket és kitüntetéseket adott át Baka András köztársasági elnök, Magyar Péter miniszterelnök és Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke az augusztus 20-ai nemzeti ünnep alkalmából csütörtökön az Országházban. A magyar emberek tudásának, kitartásának és bölcsességének köszönhetjük, hogy bő 1000 év után is itt vagyunk, mondta Baka András köztársasági elnök köszöntő beszédében. Az ünnepségen Cserhalmi György Kossuth díjas színművész, a nemzet színésze a magyar érdemrend nagy keresztjét vehette át. Árokba csapódott egy kis busz az M3-as autópálya Vásárosnamény felé vezető oldalán pénteken délelőtt Nyíregyháza közelében a 225-ös kilométernél, közölte a katasztrófa védelem. A közlemény szerint a balesethez a nyíregyházi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik a mentőkkel együttműködve egy embert kiemeltek a járműből. 4 rendőr könnyebben megsérült, és több szolgálati gépjármű is összetört egy rendőri ellenőrzés elől menekülő sofőr elleni intézkedés során Veszprém vármegyében csütörtökön, közölte a megyei rendőr főkapitánysága polisz.hu oldalon. A sofőr a menekülés közben folyamatosan veszélyeztette az úton közlekedők biztonságát, valamint a gyalogosok és a kerékpárosok életét, testi épségét is. Végül egy villanyoszlopnak csapódott, írta a rendőr főkapitányság. Az intézkedés során 4 rendőr könnyebben megsérült, valamint a jármű vezetőjét is kórházba szállították. Hozzátették, az eset valamennyi körülményének vizsgálata folyamatban van. Meghatározta a kormány a többségi állami tulajdonú vállalatok vezető testületeinek méretét, tagjainak díjazását, valamint a vezetőállású munkavállalók javadalmazásának szabályait. A Magyar Közlönyben szerdán este megjelent kormányhatározat az állam többségi befolyása alatt lévő köztulajdonban álló gazdasági társaság, állam többségi befolyása alatt lévő köztulajdon

0: rendőrség tájékoztatása szerint a férfi több százezer eurós kárt okozott, mielőtt Alsó-Ausztriában akció közben elfogták. A 49 éves férfi kihallgatása során csak az egyik bűncselekményt ismerte el, a többi feltárt eset és az esetleges összefüggések vizsgálata továbbra is folyamatban van, közölte a Steyrországi Tartományi Rendőrigazgatóság. Ma mindenhol számíthatunk hosszabb, rövidebb napos időszakokra a térségben, de helyenként futózápor, zivatar is kialakulhat. Délután 32 fok körül alakul a legmagasabb hőmérséklet. Szombaton az ország nagy részén sok napsütésre készülhetünk, de helyenként a megnövekvő gomoly felhőkből futózápor, esetleg zivatar kialakulhat. A legalacsonyabb hőmérséklet 15 és 25 fok között alakul, majd napközben 25 és 33 fok közé melegszik a levegő. Nyugaton, északnyugaton mérhetjük majd az alacsonyabb maximumokat.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollegén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriedl.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
1: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
2: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
5: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
6: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
2: A reklám után
7: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
2: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.
8: Bedobom a pénzérmét a csodálatos zenegépbe, a jukeboxba. Kiválasztom kedvenc számomat, és már indulhat is a buli. Hölgyeim és uraim! A következő egy órában az 50-es és a 60-as évek legnagyobb sikereit hallhatják Eszes István válogatásába. Jó szórakozást és még szebb álmodozást kívánom!

Hölgyeim és uraim, önök az 50-es és a 60-as évek legszebb jukebox zenéiből készített válogatást hallgatják.

0: neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Állami elismeréseket és kitüntetéseket adtak át a nemzeti ünnepen, kis busz csapódott az árokba az M3-as autópályán. Ausztriában értek tetten egy magyar férfit gépkocsi feltörés közben. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltót András vagyok. Állami elismeréseket és kitüntetéseket adott át Bak András köztársasági elnök, Magyar Péter miniszterelnök és Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke az augusztus 20-ai nemzeti ünnep alkalmából csütörtökön az Országházban. A magyar emberek tudásának, kitartásának és bölcsességének köszönhetjük, hogy bő 1000 év után is itt vagyunk, mondta Bak András köztársasági elnök köszöntő beszédében. Az ünnepségen Cserhalmi György Kossuth díjas színművész, a nemzet színésze a magyar érdemrend nagy keresztjét vehette át. Árokba csapódott egy kis busz az M3-as autópálya Vásárosnamény felé vezető oldalán pénteken délelőtt Nyíregyháza közelében, a 225-ös kilométernél, közölte a katasztrófavédelem. A közlemény szerint a balesethez a nyíregyházi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik a mentőkkel együttműködve egy embert kiemeltek a járműből. 4 rendőr könnyebben megsérült, és több szolgálati gépjármű is összetört egy rendőri ellenőrzés elől menekülő sofőr elleni intézkedés során Veszprém vármegyében csütörtökön, közölte a megyei rendőr főkapitánysága a polisz.hu oldalon. A sofőr a menekülés közben folyamatosan veszélyeztette az úton közlekedők biztonságát, valamint a gyalogosok és a kerékpárosok életét, testi épségét is. Végül egy villanyoszlopnak csapódott, írta a rendőr főkapitányság. Az intézkedés során 4 rendőr könnyebben megsérült, valamint a jármű vezetőjét is kórházba szállították. Hozzátették, az eset valamennyi körülményének vizsgálata folyamatban van. Meghatározta a kormány a többségi állami tulajdonú vállalatok vezető testületeinek méretét, tagjainak díjazását, valamint a vezetőállású munkavállalók javadalmazásának szabályait. A Magyar Közlönyben szerdán este megjelent kormányhatározata az állam többségi befolyása alatt lévő, köztulajdonban álló gazdasági társaságokat 3 kategóriába sorolja. Az érintett vállalatok alapvetően az alacsony komplexitású kategóriába tartoznak, ugyanakkor a magas és a közepes komplexitású társaságok külön rögzítik a határozat mellékletei, ezt évente felülvizsgálják. Tetten érte az osztrák rendőrség azt a 49 éves magyar állampolgárt, akit azzal gyanúsítanak, hogy 5 tartományban legalább 60 alkalommal tört fel autókat, illetve lopott értékes járműalkatrészeket. A stájerországi tartományi rendőrség tájékoztatása szerint a férfi több 100 000 eurós kárt okozott, mielőtt Alsó-Ausztriában akció tartományi rendőrség tájékoztatása szerint a férfi több 100 000

0: Se készülhetünk, de helyenként a megnövekvő gomoly felhőkből futózápor, esetleg zivatar kialakulhat. A legalacsonyabb hőmérséklet 15 és 25 fok között alakul, majd napközben 25 és 33 fok közé melegszik a levegő. Nyugaton, északnyugaton mérhetjük majd az alacsonyabb maximumokat.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollegén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
3: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
2: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
3: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriedl.hu oldalon.
2: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
3: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
2: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
1: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
4: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
5: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
6: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
4: A reklám után
7: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
4: És most indul!

És már is kezdődik a mai adás is, ahol egyébként nem mellesleg ugye befejezzük a Honda prelődet belülről menet közben, és ennél sokkal fontosabb, még mielőtt elkezdenénk, hogy ne felejtsétek el, még a héten nevezhettek arra bizonyos termoszra, ami ugye a Honornak köszönhetően érkezett hozzánk, de ne aggódjatok, az augusztus végi sorsolás után a következő hónapban, azaz szeptemberben azonnal jön a következő ismételten egy termosz, de arról majd a jövő héten, hogy mi is, hogyan is, meg miért is. Most pedig prelűd. Beültem a Honda prelűdbe, induljunk el szerintem. Ugye gyújtás rajta van, megnyomjuk a D-gombot. Közben a klíma miatt az ablak már elkezdett itt párásodni. Amint elindulunk, ezúttal bekapcsolja ugye a belső égésű motort, hiszen most az energia az már nem sok. Elvégrét egy csomót tehát, amiközben felvettem az autót kívülről, belülről. Ablaktörőnek szép hangja van, szép csendes. Az autóban hallod és érzed a motornak a zúgását.

van. Komfort fokozatban ilyen hangja van. GT fokozatban továbbra is ilyen hangja van, de egy kicsit emelt a fordulatszáma. Sportban még egy picit emelt a fordulatszáma. És individuálban pedig ugye te fogod tudni beállítani, hogy mégis mit szeretnél. És hogyha megnyomjuk ezt a Sport Plus gombot, akkor is emelt egy picit a fordulatszáma. Nem mérhető, vagy nem ilyen nagyon hangos, de mégis emelt egy picit a fordulatszáma. És így kezd el gyorsulgatni Sport Plus-ban. Na de ennek a Sport Plus-nak igazából ugye hol lenne a legnagyobb értelme? Hát sportban. Sport. Sport Plus. Yes. Szép hangja van. Jó, a Sport Plus-t kikapcsoljuk és visszarakjuk. Komfort üzemmódban. Szép hangja van az autónak, és egyébként nem csak a hangja szép, hanem harap is, tehát amikor odalépsz neki, akkor azért el is indul az autó, nekem ez tetszik. Egy icike-picikét gondolkodik, tehát hogy nem az lesz, hogy odalépsz, és azonnal érzed az, hogy elindult, hanem kicsit megpörgeti a motort, de onnantól kezdve aztán már szépen szágozik és indul. Ahogy említettem, nagyon jó az oldaltartása az ülésnek, tehát hogy mind combban, mind derékban, most ugye nyilván azért hiszik, mert a 30-as tárgát ezelőtt nagyon sokkal felismertem, most pedig már 41-en megyek. Az ülésnek az oldaltartása mind combban, mind derékban szerintem nagyon jó. Kipróbáltam most korán reggel az ülés fűtését, és kíváncsiak volt, hogy a fűti fel, nagyon gyorsan reagál, nagyon gyorsan elkezdi melegíteni a kis popódat, meg a derekadat is. Ez is jó. Én mondtam, hogy ez a fekete kialakítás, ez nekem, vagy a belső kialakítás, ez nekem nem a kedvencem, ez továbbra is így van, viszont jó pofa az autó, viszonylag lent ülsz, ugye egy sportautó, alacsonyan vagy, azért ezt így érzed. Most viszont ki fogjuk próbálni, pont az ellenkező irányba, mint amerre szoktuk, de azért ki fogjuk próbálni, hogy milyen az, amikor itt a happy és hupás úton megy az ember. Ami jó, az az, hogy a tempomatot azt ugye egy gombnyomással szépen lefelé meghúzod, és akkor annyian fog menni az autó, amivel te éppen akkor mentél. Ez szerintem jó. A ebben hupás úton most mindjárt megtapasztaljuk azt, hogy milyen az, amikor csörög, zörög, csattog, minden ilyesmi. Most azért hisztizik, mert 51-en megyek 50 helyen, mert semmi más nem hisztizik, ezért hisztizik. Hallani azért azt, hogy így a felnik, a nem kicsi babucsok találkoznak az úttal, hallani az autónak a zaját, tehát hogy nem lesz halk nagyon az autó, de egy sportautótól nem is azt várja az ember.

Egyébként nem érzem azt, hogy nagyon durva a felülte, nem érzem azt, hogy ilyen nincs, de én szét akarni, és imádni, hogy ennél nagyon csinálatokat adna. És arra leszek kíváncsi, hogy átváltam a sport szemmódba, akkor a futóműve keményedik-e, vagy érezhetően keményedik-e, vagy nem érezhetően keményedik-e. Picit talán, de nem rossz, tehát ő nem az, hogy felült meg, ki akarja látni, besétet egy picit ezt a talán keményebb, picit veszesebb ez, de amikor visszaváltottam, most azért érezhető, tehát igen, azért érezhető a különbség a sportnak a komfort futat között. Szerintem egy élhető autó, szerintem egy szeretett autó, egyetlen baj van, hogy ő tényleg családoknak nem. Családoknak biztos nem, tehát hogy a családi autó akkor ez a második. Ha egyedül vagy és szereted a sportosabb autókat, szereted a sportossága mellett csinos, elegáns megjelenést, akkor ez simán. És azért azt sem felejtsük el, hogy a Montabrani árban biztos, hogy olcsóbb lesz, mint a hasonló kialakítású sport vagy sportos autók. Ez egészen biztos. És azért ezzel a hibrid hajtással figyeljetek, én azért tennap, amikor elhoztam, vagy tennap elhoztam, nem is tudom, mindegy, amikor elhoztam, akkor azért kétszer-háromszor odaléptem, meg kétszer-háromszor azért ugye az autópályán a sport, illetve a sportbusz fokozatokat kapcsolgattam. Most ugye egy csomót alapjáraton, egy órát legalább alapjáraton itt jártunk, ezben megcsináltam a felvételeket, amiket akartam, és így sikerült feltornázom a fogyasztását 5,7-re. Azért az nem rossz egy ilyen élményautóhoz képest, és szerintem, hogy tényleg egy élményautó. Na, erről ennyit szerintem fölöslegesen ne beszélgessünk továbbiakat, meg többet. Tudjátok, augusztus végén még tart a Honor nyereményjáték, tehát most gyorsan azonnal keresetek rá a Begobóba a Facebook oldalán arra posztra, aminél meg kell adnod, hozzá kell szólnod, hogy melyik rádióban hallgatod a Begobóba autós kötyű mostra adását. És hát ahogy már említettem, meg ahogy kérlek benneteket, nyugodtan szóljatok hozzá, írjatok e-mailt, mutassátok meg, hogy aktívak vagytok, és egyébként szóljatok hozzá, hogy mit mutassunk meg, hogyha nektek van olyan járművetek, bármitek, bringátok, motorotok, autótok, buszotok, teherautótok, repülőtök, helikopteretek, amiket úgy gondolt, hogy szeretnétek, hogyha a világ is megismerne, akkor nyugodtan keresetek bennünket, itt a rádióban elmeséljük, hogy mit kell róla tudni, de akár még egy videófelvételt is csinálunk róla, csak itt, csak most jelen, vagy csak ott, ahol hívtok bennünket. Na, ne menjetek messzire, muzsika, és aztán tudjátok, folytatjuk hamarosan, hiszen van még itt, ugye, végre az autós műsornak a címe, tehát autós kütyű mostra, tehát autós kütyű műsornak a címe, autós kütyű mostra, ez a lényeg, tehát hogy ne menjetek messzire, na, csak sikerült ki, ebegnem, csak sikerült kihabognom, jó, jöjjön a muzsika.

0: Olyaj, olyaj, azt kell mondanom, hogy ez az előző hangblokk, ez borzasztó volt. Figyeljetek, ez szörnyű volt, egyszerűen én kérek elnézést saját magam miatt, vagy az miatt, hogy ez így sikerült. Az van, hogy a telefonokkal próbálom meg mindig fölvenni hangot, és ugye 3-4 telefon tesztelgetek, hát ez a mostani legutóbbi, ez be kell, hogy valljam, ez nem sikerült jól. Az, hogy ez melyik telefon volt, erről majd a jövő héten fogok beszélni, nem most a héten, hanem jövő héten fogom elmondani nektek, hogy melyik telefonnak volt ennyire borzalmas a hangja, még egyszer elnézést kérek. Viszont itt hívom fel a figyelmet arra, hogy ajánljatok már nekem olyan mikrofon szettet, bluetoothost, vagy internetest, vagy bármilyen mikrofon szettet, amit ugye fel tudnék csíptetni magamnak ide a kis államhoz, a kis pofámhoz, a kis számhoz, és a telefonnal összekapcsolva, akkor ugye nem a telefon saját mikrofonját használnám, hanem a mikrofonnak ugye a hangja érkezne bele, és akkor nyilván sokkal szebb és sokkal profibb hangot tudnék nektek itt prezentálni. Arra kérlek benneteket, hogy írjátok meg nekünk a tesztelelkemindennek@gmail.com címre, tehát tesztelelkemindennek@gmail.com címre írjátok meg nekünk, hogy melyik mikrofon szettet, vagy milyen mikrofont, vagy mit ajánlátok annak érdekében, hogy profi, élvezhető, hallható és tiszta hang legyen itt a rádióban, ne ilyen borzasztó, mint az első kettő megszólalásban. Ne menjetek sehova, hiszen most is felhívom a figyelmet, hogy még a héten tart az a bizonyos nyereményjáték, amivel tudjátok, Honor Thermost lehet nyerni, augusztus végén sorsolunk, és hogy ehhez mit kell tenned? Hát csak annyit kell tenned, hogy a megurulva Facebook oldalán megkeresed azt a kiemelt posztot, amin ott van, hogy szóljál hozzá, hogy te melyik rádióban, melyik webrádióban, melyik csatornán hallgatod a begurulva autós kütyű mustra adásait hétről és hétre. Vagy hétről hétre? Inkább legyen az, hogy hétről hétre. Szóval, muzsika, aztán jövünk egy következő valamivel, de előbb várd meg a zenét szépen végig.
1: And we go a little something like this. Hit it.

Durusol, morog, ő nem más, mint a Fiat 500 Cabrio, és amikor a Fiat 500 Cabrio-ra ránézel, most ezúttal kivételesen hátulról kezdtem el ránézni elsőként, akkor azt fogod észrevenni, hogy hát természetesen a teteje, hiszen Cabrio-ról van szó, a teteje az teljesen másképp van kialakítva, mint az alap Fiat 500-asnak, a lámpája ugyanaz lesz, a csomagtér ajtónak az az alsó része, ugye, ami egyáltalán van, az is hasonló kialakítású, már mint formavilágra, mint a sima alap Fiat 500-as, itt is alul van a ködlámpa, alul van a tolatólámpa, az irányjelző az ebben az esetben is egy ilyen kis vízszintes téglalap, és a maga a világítása az itt is ilyen C, illetve D betűre hajazó ledes világítás lesz, több kis vonalból mélységet adva így a lámpatestnek. A Fiat felirat itt is megtalálható, természetesen a rendszám fölött, ugye azon a részen, ahol az a csomagteret nyitod, illetve a világítás van a hátsó rendszámtáblának, és a csomagtér ajtónak a jobb alsó sarkán itt is van egy hibrid felirat. És ha már itt vagyunk hátul, akkor én gyorsan bel is nyitok a csomagtartóba, legalábbis megpróbálok benyitni a csomagtartóba, ez sikerült. Itt is fölfelé nyílik a csomagtartó. Nem lesz nagy a nyírás, és nem lesz nagy a csomagtartónk se, de hát valamit valamiért. Cabrio életérzés, itt nem az a lényeg, hogy te óriási csomagot pakoljál bele, hanem az, hogy a tetőt letekert, vagy hogy hívek ezt, tekert, vagy... Mi ez? Nem teker, de teker, na egyefene legyen teker, lenyisd vagy ilyesmi, és a csomagtér ajtó az majd elég érdekesen fog csukódni, ilyen két teleszkóp nyomja fel ezt a kicsi kis ajtót, és így elég markánsan meg kell nyomni lefelé, hogy ez bizony becsukódjék. A tetőről majd egy kicsit később, mert arról akarok videót csinálni, a lényeg az az, hogy egy vászontetőt kapott, és a vászontető tetejénél, ott a legfelső részen, ott van egy spoiler kialakítva, és ebben a spoilerben természetesen benne van az a bizonyos pótféklámpa is a Cabrio autónál is. Oldalon, amikor ránézel, akkor viszont szinte tényleg már teljesen ugyanaz lesz, mint az alap Fiat 500-as, azzal a különbséggel, hogy a tetőt azt itt is fogod látni, hogy ez egy vászon tető. Egyébként az első szélvédő tetejénél kapott egy ilyen kis merevítést, de onnantól kezdve ugye vászon, és ami nagyon fontos, hogy itt nem az van, hogy az egész tető lenyílik, hanem ebben az esetben a Fiat 500-asnál úgy oldották meg, hogy magának az ajtónak a váza, a kerete, ez a felső keret az egész végig megmaradt, a C-oszlop is megmaradt, az A-oszlop is megmaradt, a tető vonala is teljesen megmaradt, ugyanúgy, mint a kis Fiat 500-asnál. A különbség az annyi, hogy itt maga a tető lemez, az lett kicserélve egy vászonra, és ott van egy sín, ami ez a kis vászon darab, ez csúszik föl le.

kiderül a képlet. A Fernie ezúttal is csodaszép, nem hanem csak simán csodaszép. A kilincs az ezúttal is ugye elektromosan nyílik, mind kívül, mind belül. Itt is megvan az első irányjelző, ugye egy külön kis körben szerepel, a világításunk az pedig ugye ebben a kis tényleg szemrehajazó, szempilla, szemöldök, alsó szemhely, minden ilyesmi, és az irányjelző az ezúttal sem a külső visszapillantó tükörbe lett elhelyezve, hanem az első kerék fölött, ott, ahol a motorházszető szépen lekanyarodik, és elkezd vízszintesen előrefelé futni, oda helyeztek egy ilyen kis kiálló, hát majd, hogy nem spoilerként is üzemelő kis műanyag lemezt, és az, abban van benne a ledes irányjelzőnk. Ami jó pofa, itt is az első ajtó, hiszen nincsen hátsó ajtó, tehát itt is az ajtónak a kilincse fölött, hát nem vízszintesen, mert hátra egy kicsit enyhén emelkedik, egy kromcsik fut végig, valamint az ajtó felső éle az ablakoknál, amit az ajtó ablak, illetve a hátsó ülésnél az oldalsó ablaknak a felső része az króm, és a hátsó résznél visszakanyarodik egy kicsit a vízszintes vonal előrefelé, és oda egy 500-as felirat lett elhelyezve. Ez a szín, amiben pompázik ez a kis 500-as, ez pontosan az a szín, amivel ugye megjelent, amivel reklámozzák, ez a kis úgymond ilyen bevezető színe. Hát nem is tudom, hogy ez mi, rózsaszín, vagy pezsgő, vagy... Szóval ilyen nagyon érdekes, amikor süt rá nap, akkor teljesen más, amikor esik az eső, akkor teljesen más, amikor süt rá nap, akkor a különböző éleknél teljesen más. Na de mindegy is, és ennél az autónál is ugye elől a Fiat 500-as felirat fog nagyon markásan szerepelni króm színben. Két vízszintes csíkkal, ugye az 500-asnál az 500, meg a, illetve az 5-ös meg a nullák, a kettő darab nulla, azok így egybe folynak, és a közepük az ki van harapva, mármint így vízszintesen, ez jó pofa. Ez alatt van egy nagyon vékony, vízszintes kis mosolygó szájra hajazó, vagy ilyen széthúzott szájra hajazó légbeömlő, illetve alulra rendszámtábla alatt vannak ezek a kis nagyon összepréselt, majdhogy nem mélysej, de inkább ilyen függőleges téglalapokra hajazó, tényleg nem tudom másképp mondani, tehát arra utaló, légbeömlő, alul jobban ömlik a levegő, és alul inkább látszik a hűtő, és itt is van kettő darab kis műanyag betét az irányjelző alatt még, ami ugye az, hogy át van-e törve vagy nincs, azt én most innen meg sem tudom állapítani, ezért közelebb jövök, és megállapítom, hogy nincs át törve, ez csak design elem. Nekem ez a szín, ez baromira tetszik, mondom még egyszer, hogy ez az a szín, amivel egy csomó helyen láthatjátok az összes plakáton, megjelenésen volt nyereményjáték, egy ilyen színű autót lehetett nyerni, azt már át is adták a Dunaautónál, összességében egyébként jó pofa az autó, és igazából a lényege ennek az autónak az tényleg nem más, mint ez a kabrió életérzés, hogy letekered a tetőt, és ömlik be a fény, ömlik be a napsütés, ömlik be az eső, hogyha mondjuk esőben tekered le a tetőt. Na de, most mindjárt még mielőtt beleülnénk, szépen megnézzük ezt a tetőt, hogy ez hogyan is működik, és mit kell róla tudni. De előtte jöjjön egy kis muzsika. Éven.

Lenyitottam a tetőt, és ez furcsa lett, hogy itt jár az autónak a motorja, de nem akarom, hogy lemerüljön a hibrid erőforrás, és ami nagyon fontos, hogy amikor lenyitottad a tetőt, hát akkor ne próbáld meg kinyitni a csomagteret, mert így pont rányílik, ugye erre az egész kis csomagtér ajtó nyitó, illetve nem a nyitó, hanem ahonnan nyílik, ugye erre a kis felső részre. Ha nem akarod összekarcolni az autót, meg összegyűrni, akkor inkább ne nyisd fel ilyenkor a csomagteret, én meg nem próbálom. A tetőt azt ilyen szépen hajtogatja egymásra, tehát tényleg látványos az egész, ahogy kinéz, de egy nagyon fontos dolog, hogy most vízes az autó, vízes a tetej, azért ez sokáig ne hagyd így, mert ugye ilyenkor azért az a víz ott, hát hogyha napokig így hagynám, miután így beállok a garázsba, akkor ott szépen berohadna, nyilván nem tenne hosszú távon jót. Viszont azt is lehet látni a videón, mert hogy videó is készült, hogy azért ez a tető, ez nagyon szépen van, hogy szóltak, ez már impregrálva ez az, mert hogy a vízcseppek azok szépen így megállnak magán ezen a vászon tetőn még így összehajtogatott állapotában is. És akkor most jön a trükk, most jön az igazi trükk, az pedig nem más, mint hogy említettem, hogy ha hátra van nyitva a Fiat 500 Cabriónak a vászon teteje, akkor ugye rányílik, illetve rácsukódik, vagy hogy van ez, ráhajtogatódik a csomagtér ajtóra. Ami ugye fölfelé nyílik, ezért azt mondtam, hogy hát itt ne is nyisd ki, mert össze fogod karcolni. Na de mi van akkor, hogy annyi csomag van nálad, hogy éppen be akarod rakni abba a pici kis csomagtérbe? Hát most ezt mutatom, de ahhoz, hogy ezt lássad, ahhoz itt a rádiót el kell engedned, és hát meg kell nézned, méghozzá a begurulva Autó és Kütyümustra Instagram, Facebook, illetve TikTok csatornáján, hogy mi van akkor, amikor te ki akarod nyitni a csomagteret lenyitott vászontető mellett. Figyelj! Megnyomtam a gombot, amivel nyílik. A tető szépen felnyílt, illetve felcsukódott egész addig, amíg a szélvédő helyére nem állt, illetve a tető vonal az már szépen fel is futott, tehát kb. Addig, ahol a nyitáskor elsőre megáll ez a kis tetőcske, és már is nyitva van, hiszen lehetett hallani, meg lehet látni is a videón, hogy már is nyitva van a csomagtér ajtó. Ez egy zseniális és okos megoldás, mert így megelőzzük a mérnökök, megelőzték a mérnökök, hogy te összezúzd a kis Fiat 500 Cabriónak a csomagtér ajtaját, vagy esetleg a vászontetőt.

Na, az, hogy ezt a kabrió életérzést ezt tudjuk érzékeltetni, ahhoz ugye benyúlsz az autóba, vagy ha benne ülsz, akkor szépen megnyomod a gombot egyszer is. Ha megnyomtad a gombot egyszer, akkor ezt a kis harmonika szerűen felnyitódó, vagy felnyíló vászontetőt, ezt nagyjából az autónak, hát az első üléseknek a hátával egy vonalba fogja elsőre felhúzni. De ezzel még nem lesz vége a jelenetnek, hiszen ha még egyszer megnyomod, akkor viszont szépen fogja magát, és hátul behajtogatja ezt az egész tetőt, méghozzá, úgyhogy a szélvédőbe, a hátsó szélvédőbe, az ugye egy ilyen kis ablak, és innentől kezdve már szépen ugye lehet látni, hogy hogy nyílt le a tető, hogy mekkora hely van benne, illetve hogy milyen világos az autó belülről.

de mindegy, hogy hányas dobsz, mert úgyis lenyomunk, érted? A kocsi súlya üresen csak 1000 kiló, a teljesítménye meg 75 ló. Az a lényeg, bazeg, kibaszott jó, mert 6000-es fordulati kihúzható. Nyomjuk is vele, hogy

Fiat 500 cabrió, a tető az be van húzva, szépen elindulunk az autóval, irányjelzője az ugye tök jó pofa, és igazából nem fog sok mindent beszélni az autóról, hiszen nagyjából ugyanaz, mint a Fiat 500-as. Hát annyi, hogy ugye a tető megoldás, mert egy kicsit más mások a zajok. Most egy kis rezgést hallhattatok, az nem volt más, egyébként megint, mint a föltett kamerának a kis tapancsa, viszont azért ebben az autóban nem sok az erő, finoman szólva. Hát lehet hallani, hogy itt szegényke próbálkozik, itt erőlködik arra, hogy be tudjak sorolni majd itt az autópálya fölhajtót. Szegény szenved, de hát ilyen ez. Szóval az eleje az nem sok, viszont hát legalább hangos így a motor, de amikor fölváltasz, akkor azért sokkal halkabb lesz a motor, viszont ilyenkor semmit nem fogsz tudni gyorsulni, sőt egyébként ilyen ötödre emelkedő, emeletes emelkedőre vissza is kell egyet váltanod, hogy ne hagyjon cserbe az autó, ne lassuljon az autó. Na, nézzük meg azt, hogy mi van akkor, hogyha kinyitjuk a tetőt, ilyen hát 90 nem egyiket a kamion mögött, kinyitjuk a tetőt félig. Szélzajaszban, méghozzá annyira, hogy a hajamat is fújja a szél, hát én ezt is nem fogom erőltetni. Tehát autópályánál nem az igazi lehajtott tetővel közlekedned, vagy pedig akkor azt kell csinálni, hogy teljesen le kell hajtani a tetőt, ugye csak a felét nyitottam ki. Ott azért nagy volt az zaj, nyilván teljesen lehajtom, akkor is nagy lesz a zaj. De igazából egy cabrio életérzés nem is biztos, hogy az autópályás közlekedésről szól, szerintem legalábbis. Mert ugye vannak, akik ezt megcáfolják. Amit viszont szeretek ebben a kis autóban, azért az, hogy oké, hogy ez a motor ez nem egy erős valami, viszont tényleg én úgy gondolom, hogy a kis 500-as cabrio nem is arról szól, hogy te itt ezerrel szágúdozz el az autópályán, nem is arról szól, hogy gyorsulgassál. Ez az autó az arról szól, hogy szépen fogod magad, a tetőt azt lenyitod, és a Balatonparton, Velencei tóparton, Tiszatóparton, Dunaparton, Tiszaparton, Rávaparton, Körösparton, meg mindenféle parton szépen te gurulgatsz az autóval, élvezed a napsütést, élvezed a maradsz, meg ilyesmi. Egy biztos, hogy a cabriót veszel magadnak, vagy cabriót használsz, akkor érdemes baseball sapkát használod, hogy ne égjél le a fejed, azon kívül érdemes lembászol inget, nadrágot használod, hogy ne égjél le se a tested, ami esetleg itt kilógna a napfényre. És a legfontosabb az, hogy hát azért ízéltálni ebben is kell a nagy melegben. Egyébként hallhatjátok most, hogy így megyünk egy 90-es tempóval, itt a kamion mögött, 95-ös tempóval, nincsen neki semmi baj, így már a motor sem hangos, nem erőlködik, stb. Szerintem egyébként egy jó pofa élhet autó, egy vidám autó. Sajnos azt kell mondanom, hogy hát ugye a mai gazdaságra, a magyar gazdaságra nem is nem áll, úgyhogy mindenki megtesse azt, hogy egy második, harmadik autónak egy kis cabriót válaszol, akár például ezt a Fiat 500-asot. Na, így röviden most ennyi, hiszen a Fiat 500-asról már beszéltünk egy csomót, a belsőt már körbejártuk, a belső ugyanaz egyébként, mint az alapfelszereltségnek egyetlen változás van, ugye a tető, de erről már beszéltem, tehát maradjatok velünk, nem menjetek sehova a zene, aztán vagy folytatjuk, vagy valami lesz, de nem menjetek, ne adjátok el a rádiót, és ne felejtsétek el, augusztus végéig tart.

0: Tehát ne felejts el nevezni gyorsan erre a kis Honor termoszra. És legyen egy kicsit aktív, létszi, szóljál már hozzá, akár a Facebookon, akár az Instagramon, akár a TikTokon, vagy bárhol, hogy egyébként mondjuk nagyjából így a beguruló autó és kütyű mostra platformjaira, illetve a rádiónak a platformjaira, hogy szerinted melyik legyen a jövő héten a főszereplő. A Honor vagy 6-os okosóra, vagy pedig esetleg egy Samsung Galaxy vagy 8-as okosóra. Szóval, hogy melyik legyen a főszereplő, melyikről beszéljek, melyiket mutassam meg nektek, mutassam be nektek, hogy hogyan és miként működik. Egyébként nagyon sok hasonlóság van a két óra között, nagyon sok különbség is van a két óra között, sőt, előre van a point, a két óra nem ugyanazt a lépést fogja neked számolni, sőt, egyébként még a pulzus számban is van eltérés a kettő között, hogy miért és hogy hogyan, erről is beszélek majd a jövő héten, addig hallgass a rádiót, kövess mindenféle közösségi platformon, közösségi felületen, szólj hozzá, legyél egy kicsit aktívabb, és mondom még egyszer, a héten még tart a Honor nyereményjáték, augusztus 31-én pedig sorsolunk.
1: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
2: Frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
3: Állami elismeréseket és kitüntetéseket adtak át a nemzeti ünnepen, kis busz csapódott az árokba az M3-as autópályán. Ausztriában értek tetten egy magyar férfit gépkocsi feltörés közben. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltót András vagyok. Állami elismeréseket és kitüntetéseket adott át Baka András köztársasági elnök, Magyar Péter miniszterelnök és Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke az augusztus 20-ai nemzeti ünnep alkalmából csütörtökön az Országházban. A magyar emberek tudásának, kitartásának és bölcsességének köszönhetjük, hogy bő 1000 év után is itt vagyunk, mondta Baka András köztársasági elnök köszöntő beszédében. Az ünnepségen Cserhalmi György Kossuth díjas színművész, a nemzet színésze a magyar érdemrend nagy keresztjét vehette át. Árokba csapódott egy kis busz az M3-as autópálya Vásárosnamény felé vezető oldalán pénteken délelőtt Nyíregyháza közelében, a 225-ös kilométernél, közölte a katasztrófa védelem. A közlemény szerint a balesethez a nyíregyházi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik a mentőkkel együttműködve egy embert kiemeltek a járműből. Négy rendőr könnyebben megsérült, és több szolgálati gépjármű is összetört egy rendőri ellenőrzés elől menekülő sofőr elleni intézkedés során Veszprém vármegyében csütörtökön, közölte a megyei rendőr főkapitánysága polisz.hu oldalon. A sofőr a menekülés közben folyamatosan veszélyeztette az úton közlekedők biztonságát, valamint a gyalogosok és a kerékpárosok életét, testi épségét is. Végül egy villanyoszlopnak csapódott, írta a rendőr főkapitányság. Az intézkedés során négy rendőr könnyebben megsérült, valamint a jármű vezetőjét is kórházba szállították. Hozzátették, az eset valamennyi körülményének vizsgálata folyamatban van. Meghatározta a kormány a többségi állami tulajdonú vállalatok vezető testületeinek méretét, tagjainak díjazását, valamint a vezetőállású munkavállalók javadalmazásának szabályait. A magyar közlönyben szerdán este megjelent kormány határozata az állam többségi befolyása alatt lévő köztulajdonban álló gazdasági társaságokat 3 kategóriába sorolja. Az érintett vállalatok alapvetően az alacsony komplexitású kategóriába tartoznak, ugyanakkor a magas és a közepes komplexitású társaságok külön rögzítik a határozat mellékletei. Ezt évente felülvizsgálják. Tetten érte az osztrák rendőrség azt a 49 éves magyar állampolgárt, akit azzal gyanúsítanak, hogy 5 tartományban legalább 60 alkalommal tört fel autókat, illetve lopott értékes járműalkatrészeket. A stájerországi tartományi rendőrség tájékoztatása szerint a férfi több 100 000 eurós kárt okozott, mielőtt Alsó-Ausztriában akció közben elfogták. A 49 éves férfi kihallgatása során csak az egyik bűncselekményt ismerte el, a többi feltárt eset és az esetleges összefüggések vizsgálata továbbra is folyamatos. Van, közölte a stájerországi tartományi rendőrigazgatóság. Ma mindenhol számíthatunk hosszabb, rövidebb napos időszakokra a térségben, de helyenként futózápor, zivatar is kialakulhat. Délután 32 fok körül alakul a legmagasabb hőmérséklet. Szombaton az ország nagy részén sok napsütésre készülhetünk, de helyenként a megnövekvő gomoly felhőkből futózápor, esetleg zivatar kialakulhat. A legalacsonyabb részén sok napsütésre készülhetünk, de helyenként a megnövekvő gomoly felhő

0: kozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
1: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
0: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
1: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
0: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni. Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
1: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
0: Dr. Riddle, a természetes szépség közös élménye.
2: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
3: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
4: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
5: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
6: A reklám után
7: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
6: És most indul!

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd!

0: világon.
1: Yes. Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban. Állami elismeréseket és kitüntetéseket adtak át a nemzeti ünnepen. Négy rendőr könnyebben megsérült egy menekülő autós álmofutása során. Maximálta a kormány az állami cégek vezetőinek díjazását. Köszöntöm a hallgatókat, Gál Tóth András vagyok. Állami elismeréseket és kitüntetéseket adott át Baka András köztársasági elnök, Magyar Péter miniszterelnök és Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke az augusztus 20-ai nemzeti ünnep alkalmából csütörtökön az Országházban. A magyar emberek tudásának, kitartásának és bölcsességének köszönhetjük, hogy bő 1000 év után is itt vagyunk, mondta Baka András köztársasági elnök köszöntő beszédében. Az ünnepségen Cserhalmi György Kossuth díjas színművész, a nemzet színésze a magyar érdemrend nagy keresztjét vehette át. Négy rendőr könnyebben megsérült, és több szolgálati gépjármű is összetört egy rendőri ellenőrzés elől menekülő sofőr elleni intézkedés során Veszprém vármegyében csütörtökön, közölte a megyei rendőr főkapitánysága a polisz.hu oldalon. A sofőr a menekülés közben folyamatosan veszélyeztette az úton közlekedők biztonságát, valamint a gyalogosok és a kerékpárosok életét, testi épségét is. Végül egy villanyoszlopnak csapódott, írta a rendőr főkapitányság. Az intézkedés során négy rendőr könnyebben megsérült, valamint a jármű vezetőjét is kórházba szállították. Hozzátették, az eset valamennyi körülményének vizsgálata folyamatban van. Meghatározta a kormány a többségi állami tulajdonú vállalatok vezető testületeinek méretét, tagjainak díjazását, valamint a vezetőállású munkavállalók javadalmazásának szabályait. A Magyar Közlönyben szerdán este megjelent kormányhatározata az állam többségi befolyása alatt lévő, köztulajdonban álló gazdasági társaságokat három kategóriába sorolja. Az érintett vállalatok alapvetően az alacsony komplexitású kategóriába tartoznak, ugyanakkor a magas és a közepes komplexitású társaságok külön rögzítik a határozat mellékletei. Ezt évente felülvizsgálják. Megalakult a Hazafiak a Jövőért mozgalom, amelynek célja a magyar nemzet szellemi, erkölcsi és közösségi megerősítése, valamint hazánk szuverenitásának és önrendelkezésének védelme a 21. század kihívásai között, közölte a szerveződés az MT-vel. Meggyőződésük szerint az ország csak akkor lehet sikeres, ha saját érdekei mentén hagyományaira és erőforrásaira támaszkodva alakítja a sorsát. A közösség egy olyan országot szeretne, amely képes megőrizni önazonosságát, kiállni saját érdekeiért, és mindeközben felelősen tekint a jövő kihívásaira, áll a közleményben. Betiltotta a kerékpáros közlekedést az olaszországi Como polgármestere, miután egy biciklis ütközött a politikussal a belváros egyik utcáján, írja a Guardian. A bejelentés miatt most többen azzal vádolják Alexandro Rapinese polgármestert, hogy személyes bosszúból vezetné be az intézkedést. Ma mindenhol számíthatunk hosszabb, rövidebb napos időszakokra a térségben, de helyenként futózápor, zivatar is kialakulhat. Délután 32 fok körül alakul a legmagasabb hőmérséklet. Szombaton az ország nagy részén sok napsütésre készülhetünk, de helyenként a megnövekvő gomoly felhőkből futózápor, esetleg zivatar kialakulhat. A legalacsonyabb hőmérséklet 15 és 25 fok között alakul, majd napközben 25 és 33 fok közé melegszik a levegő. Nyugaton, északnyugaton mérhetjük majd az alacsonyabb maximumokat.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
3: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öreg.
2: Én ősejtek, ez valami új high-tech cucc.

0: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
1: Hallgass te is a Lépés Rádiót.
2: Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Az újraindult M1-en mondott beszédet az új államfő a nemzeti ünnepen, jelentős mennyiségű hulladékot távolítottak el a Dunából Budapestnél, viharkárok elhárításán dolgoztak a tűzoltók Komárom-Esztergomban. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltóth András vagyok. Az államalapítás ünnepén arra a felismerésre emlékezünk, hogy egy ország jövőjét nem csak vezetők, hanem erős, tartós intézmények teremtik meg, mondta a csütörtök esti ünnepi beszédében a köztársasági elnök. A csütörtökön újraindult M1-en a tűzijáték előtt sugárzott beszédében Baka András kiemelte, hogy az újrakezdés önmagában nem elég. Nem elég új műsorokat készíteni, új arcokat ültetni a kamerák elé. Mint mondta, sokkal nehezebb feladat áll a közmédia előtt, vissza kell szereznie az emberek bizalmát. 135 autógumit, 500 kg vashulladékot és jelentős mennyiségű kommunális szemetet távolítottak el a vízügyesek a Duna medréből a fővárosban, a Duna Arena melletti folyószakaszról. A Közép-Duna-völgyi vízügyi igazgatóság a Facebook oldalán számolt be a hulladék eltávolításáról. Mint írták, a területet korábban már megtisztították, de a visszahúzódó Duna újabb szemetet tett láthatóvá. A vízügyi igazgatóság már eseti jelleggel eddig is eltávolított jelentős mennyiségű hulladékot a folyóból. Augusztus elején megkezdte az alacsony vízállás miatt láthatóvá vált hulladékok felmérését, összegyűjtését és elszállítását. Viharkárok elhárításán dolgoztak csütörtökön éjjel a tűzoltók Komárom-Esztergom vármegyében, közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Tatabányán a Vadász utcában személygépkocsira és útra dőlt két nagy fa. Egy vastag kidőlt fa akadályozta a forgalmat a 117-es főúton, Kesztölc és Vaskapu pusztak között. A 13-as főúton pedig két sávot elfoglaló fa okozott fennakadást Csép közelében, írta a katasztrófavédelem. A kormányfő kérésére a megszokott hétfői és keddi napok helyett jövő csütörtökön és pénteken tartja a következő rendkívüli ülését a parlament. Dönthetnek a képviselők a tűzifa áfájának 27-ről 5%-ra mérsékléséről is. Minden hazai borvidéken megjelent a szőlő aranyszínű sárgaság betegsége. A fertőzést utolsóként a Büki borvidéken mutatták ki, tájékoztatott a Nébih. Az érintett ültetvények közül 1 kilométer sugarú területet jelöltek ki, amelyen belül minden tőkét megvizsgálnak. Amelyik a betegség tünetét mutatja, megsemmisítik. A betegség terjedésének megállítása érdekében továbbra is kiemelten fontos a tünetek gyors felismerése és bejelentése, valamint a fertőzést terjesztő amerikai szőlőkabóca elleni védekezés. Az Európai Bizottság szerint nincs ok aggodalomra az unió gázellátásának biztonságával kapcsolatban a téli szezon előtt. A gáztározók töltöttsége csaknem 62%-os, közölte csütörtökön a brüsszeli testület illetékes szóvivője. Szombaton az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de helyenként a megnövekvő gomoly felhőkből futózápor, esetleg zivatar is kialakulhat. A legalacsonyabb hőmérséklet 15 és 25 fok között alakul, majd napközben 25 és 33 fok közé melegszik a levegő. Nyugaton, északnyugaton mérhetjük majd az alacsonyabb maximumokat. Vasárnap összességében kevés felhőre, sok napsütésre van kilátás.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Rüdül, naturkozmetikumok. Hidratáló kollegén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Rüdül, a természetes szépség közös élménye.
2: kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik, akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
5: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
6: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
7: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel.

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
1: Reklámot hallottak.
2: Ne feledd! Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Az újraindult M1-en mondott beszédet az új államfő a nemzeti ünnepen, jelentős mennyiségű hulladékot távolítottak el a Dunából Budapestnél, viharkárok elhárításán dolgoztak a tűzoltók Komárom-Esztergomban. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltót András vagyok. Az államalapítás ünnepén arra a felismerésre emlékezünk, hogy egy ország jövőjét nem csak vezetők, hanem erős, tartós intézmények teremtik meg, mondta a csütörtök esti ünnepi beszédében a köztársasági elnök. A csütörtökön újraindult M1-en a tűzijáték előtt sugárzott beszédében Baka András kiemelte, hogy az újrakezdés önmagában nem elég. Nem elég új műsorokat készíteni, új arcokat ültetni a kamerák elé. Mint mondta, sokkal nehezebb feladat áll a közmédia előtt, vissza kell szereznie az emberek bizalmát. 135 autógumit, 500 kg vashulladékot és jelentős mennyiségű kommunális szemetet távolítottak el a vízügyesek a Duna medréből a fővárosban, a Duna Arena melletti folyószakaszról. A Közép-Duna-völgyi vízügyi igazgatóság a Facebook oldalán számolt be a hulladék eltávolításáról. Mint írták, a területet korábban már megtisztították, de a visszahúzódó Duna újabb szemetet tett láthatóvá. A vízügyi igazgatóság már eseti jelleggel eddig is eltávolított jelentős mennyiségű hulladékot a folyóból. Augusztus elején megkezdte az alacsony vízállás miatt láthatóvá vált hulladékok felmérését, összegyűjtését és elszállítását. Viharkárok elhárításán dolgoztak csütörtökön éjjel a tűzoltók Komárom-Esztergom vármegyében, közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Tatabányán a Vadász utcában személygépkocsira és útra dőlt két nagy fa. Egy vastag kidőlt fa akadályozta a forgalmat a 117-es főúton, Kesztölc és Vaskapu pusztak között. A 13-as főúton pedig két sávot elfoglaló fa okozott fennakadást Csép közelében, írta a katasztrófavédelem. A kormányfő kérésére a megszokott hétfői és keddi napok helyett jövő csütörtökön és pénteken tartja a következő rendkívüli ülését a parlament. Dönthetnek a képviselők a tűzifa áfájának 27-ről 5%-ra mérsékléséről is. Minden hazai borvidéken megjelent a szőlő aranyszínű sárgaság betegsége. A fertőzést utolsóként a Büki borvidéken mutatták ki, tájékoztatott a Nébih. Az érintett ültetvények közül 1 kilométer sugarú területet jelöltek ki, amelyen belül minden tőkét megvizsgálnak, amelyik a betegség tünetét mutatja, megsemmisítik. A betegség terjedésének megállítása érdekében továbbra is kiemelten fontos a tünetek gyors felismerése és bejelentése, valamint a fertőzést terjesztő amerikai szőlők kabóca elleni védekezés. Az Európai Bizottság szerint nincs ok aggodalomra az unió gázellátásának biztonságával kapcsolatban a téli szezon előtt. A gáztározók töltöttsége csaknem 62%-os, közölte csütörtökön a brüsszeli testület illetékes szóvivője. Szombaton az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de helyenként a megnövekvő gomoly felhőkből futózápor, esetleg zivatar is kialakulhat. A legalacsonyabb hőmérséklet 15 és 25 fok között alakul, majd napközben 25 és 33 fok közé melegszik a levegő. Nyugaton, északnyugaton mérhetjük majd az alacsonyabb maximumokat. Vasárnap összességében kevés felhőre, sok napsütésre van kilátás.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: És most indulj!

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelent kedvenc felvételei.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu/magyartop20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdettel hozza el nektek Robi.

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá. Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadó dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdettel hozza el nektek Robi.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hanglódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot. Dr. Ridő, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollegén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
3: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést, és visszaadja a bőr ragyogását.
2: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
3: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
2: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
3: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
2: Dr. Riddle, a természetes szépség közös élménye.
1: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
4: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
5: Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság, mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt, mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
6: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most így.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán, 14 és 16 óra között, Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad! Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival. Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek, Robi.